0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kritikus a vízellátás itthon, megújítják a vízpolitikát, népszerű a magyar kígyó uborka, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Sok helyen vízkorlátozás érvényes, a nagy hőségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken is kialakulhat tartós hiány. Több helyütt azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. Magyar Péter kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsük a medencéket. Megújul Magyarország vízpolitikája. Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben beszélt arról, hogy ennek részeként országos vízmegtartási program indul, fejlesztik az öntözési rendszereket, megújítják a vízi közműhálózatot, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb aszályokra. A kormányfő azt is közölte, elkészítik hazánk új klímatörvényét. A felszólalásra reagálva a Fidesz együttműködést ajánlott, a Mi Hazánk pedig az akkumulátorgyárak külön adóztatását sürgette. Ma van a Semmelweis nap. A magyar egészségügy napja munkaszüneti nap a szektor dolgozóinak, ugyanakkor az ügyeleti ellátás folyamatos. Bezárnak a házi orvosi, fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Fontos rendszámcsere vár az autótulajdonosokra a következő hónapokban. A plug-in hibrid kocsik esetében kell zöldről fehérre cserélni a táblákat, a határidő november 30-a. Az ügyintézés elvégezhető a kormányablakokban. Érdemes nem az utolsó pillanatra hagyni, mert a határidő jogvesztő. Keresett a magyar uborka, idehaza hagyományos konzerv uborkát és kígyó uborkát is termesztenek, ez utóbbi mostanában népszerűbb, mondta rádiónknak Varga István, a Fruitweb alelnöke.
2: Hagyományos konzervuborka ágazat az nagyrészt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, főként ott alakultak erre feldolgozó ipar is, konzervgyárak. Kígyóuborka termesztés az nagyrészt Szeged környékén, inkább Algyő, Szentes hajtatási területen zajlik, megközelítek 150 hektárot.
1: Elköszönhetünk a forróságtól, erőteljessé válik a felhőképződés. Nagy eséllyel számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására a térségünkben. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, ezt követően már megerősödhet. A csapadék környékén akár viharos lökésekre is számíthatunk. 37-38 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap borongós időnk lesz, hajnalra már több felé csökkenhet, 20 fok alá a hőmérséklet. Mérséklődik országszerte a tikkasztó kánikula.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Egyre nagyobb terhelés alatt a vízhálózat. A hőség a vasúti közlekedést is lassítja. Ismét tanszergyűjtésen segítik a rászoruló családokat. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Kritikus a helyzet a vízellátásban az ország több településén. Erről beszélt napirend előtti felszólalásában tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, sok helyen vízkorlátozás érvényes, azonnali intézkedésekre volt szükség, az országot lajtos és tartálykocsik járják. A nagy hűségben másfél-kétszeres a vízigény, a fogyasztás pedig tovább emelkedik, így újabb településeken alakulhat ki tartós hiány. A kormányfő ismét azt kérte, a következő napokban csak akkor használjunk ivóvizet, ha az valóban szükséges. Vezetékes vízzel ne locsoljunk, ne mossunk autót, ne töltsük a medencéket. Azt is közölte, átfogó programot indítanak a vízi közmű megújítására. Fejlesztik az öntözési rendszereket, megalkotják az új klímatörvényt. A száraz időjáráshoz igazítják a zöld felületek gondozását Székesfehérváron. A városgondnokság szerint a tartós csapadékhiány miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a természet közelibb fenntartási megoldások, miközben a lakossági igényeket is figyelembe veszik. A kaszálást ott végzik el, ahol a toklászos növények már veszélyt jelenthetnek, elsősorban a kutyákra, a füvet pedig továbbra is magasabbra hagyják, hogy jobban ellenálljon a hőségnek. Adta hírul a város oldala. A belváros parkjaiban és a nagyforgalmú közterület rendszeres a fűnyírás, a külső város részekben pedig a terület használatához igazodik a fenntartás. A fiatalfák öntözése továbbra is kiemelt feladat, amelyhez a lakosság segítségére is számítanak. A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások

0: Sok miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. A vasúti közlekedést is komoly kihívás elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
1: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h-val korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
0: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A nyári meleg miatt jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, ezért a Fejér Víz ZRT közösségi oldalán a víz takarékos használatára hívja fel a figyelmet. A fokozott terhelés elsősorban Úrhidát, Polgárdit, Kőszárhegyet, Szabadbattyánt, Jenőt, Nádasladányt, Sárkeszét, Sárszentmihályt, valamint Fülét, Kislókot, Kálózt, Ráckeresztút, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecét, Bakunykutit, Iszkaszentgyörgy zártkerti részét, Ercsit, Bicskét, Csab Itt Alcsút dobozt, Tabajdot, Felcsutot, Mányt, Egyeket és Abát érinti. A szolgáltató azt kéri, hogy a reggeli és esti csúcsidőszakban lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint az autómosást, a kertlocsolást pedig mértékkel végezzék. A felelős vízhasználat segít biztosítani a folyamatos ivóvízellátást a nyári hőségben. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén-nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte a város oldala. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozásoktól egyaránt fogadják. Egy úttestre helyezett kőrongát meg egy autót Székesfehérváron. A Vármegyei Rendőrség tájékoztatása szerint valaki egy követ helyezett a Palotai úton a forgalmi sávokat elválasztó terelővonalra, amelyen egy autó áthajtott. A jármű egyik gumiabroncsa kiukadt, a felnie pedig megrongálódott. A hatóság várja azok jelentkezését, akik információval rendelkeznek a történtekről. Bejelentés személyesen az ingyenesen hívható telefontanú zöld számán vagy a 112-es segélyhívón is tehető. Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A Semmelweis nap miatt zárva tart a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Távirda, valamint Hunyadi utcai szakrendelője, illetve a Mória Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet, tájékoztat az FMC. A házi orvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok sem rendelnek. A sürgős betegeket Székesfehérváron a felnőtt és gyermekorvosi ügyelet fogadja. A zárva tartó patikák ajtaján megtalálható a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár elérhetősége. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, 2011 óta pedig július 1-e munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. Jelentős forgalmi változásokra kell készülni Székesfehérváron a Budai út környékén. Közműépítési munkálatok miatt a Budai út, Várkörút és Távirda utca közötti szakaszát mindkét irányban lezárták. A korlátozás várhatóan július végéig marad érvényben. A kivitelezés idején több helyi és helyközi autóbusz módosított útvonalon közlekedik, tájékoztat a város oldala. Az autósoknak, valamint az utasoknak egyaránt érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, valamint indulás előtt tájékozódniuk az aktuális közlekedési rendről. Segítséget kapnak a fehérvári szépkorúak a lejáró személyazonosító igazolványok megújításához. Augusztus elejétől már nem használhatók a régi bordószínű könyvformátumú személyik, ezért sokaknak új okmányt kell igényelniük. A Vármegyei Kormányhivatal, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, valamint az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ ellátásában élő 125 ember számára biztosít támogatást, adta hírül a város portálja. A személyes ügyintézésre képes időseket elkísérik a kormány a sarokba. A kerekesszékkel közlekedők számára mobil kormányablak érkezik. Az ágyhoz kötött személyeknél a kormányablaki ügyintézést helyben végzik el. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a itatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután küves területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
0: Sokoron gajazzák a fákat. Az EU megbízásából a település több pontján ma a villamos vezetékek közelében végeznek faápolási munkát. Tájékoztat Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán. A levágott ágakat a munkák befejezése után várhatóan 15 napon belül elszállítják. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. A tartósan alacsony vízállás miatt olyan mederszakaszok is megközelíthetővé váltak, ahol a víz alatt rejtett akadályok jelenthetnek veszélyt. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán arra kéri a fürdőzőket és a vízisport kedvelőit, hogy körültekintően közlekedjenek, különösen a nagysebességű sporteszközökkel. Az észlelt víz alatti akadályokat lehetőség szerint jelöljék meg és jelezzék a vízügyi igazgatóságnak. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
3: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok a második fél év első reggelén. Július 1-e van, szerda, Anna Mária Tihamér napja. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek. Hívható SMS Viber számunk nem változott. 0620-55-55-155. Ebben az órában halljuk majd a Gossip dalát, Move in the Right Direction. Mindjárt jön a Múzsa csókja a Sziltől, Kiss from Rose, de csak is Beyoncé után. Jó reggelt!
3: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok július 1-én, a második nyári hónap első reggele is a nyári szünet jegyében telik az utakon, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor kisebb a forgalom, kevesebb a dugó és a baleset is remélhetőleg. Ha mégis van valami fennforgás, várom a közlekedési infót a 0620 5555 155-re. Move in the right direction, a Gossip dalával megy tovább a szerda reggel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma jön a front, ami elhozza a felfrissülést, de ma még nem szűnik meg mindenhol a kánikula, majd csak holnapra. Részletes időjárás jelentés és július 1-e friss infói a hírekben, aztán irány egy csodálatos tengerpart legalábbis képzeletben a Safri Duo segítségével. Mindenki nyaral hamarosan. Bye bye!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Futam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A hőség a vasúti közlekedést is lassítja. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A Semmelweis nap miatt zárva tart a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Távirda, valamint Hunyadi utcai szakrendelője, illetve a Mória Sárbogárdi és az Enyigi rendelőintézet, tájékoztat az FMC. A házi orvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok sem rendelnek. A sürgős betegeket Székesfehérváron a felnőtt és gyermekorvosi ügyelet fogadja. A zárva tartó patikák ajtaján megtalálható a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár elérhetősége. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, 2011 óta pedig július 1-e munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. A vasúti közlekedést is komoly kihívás elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. A tartósan alacsony vízállás miatt olyan mederszakaszok is megközelíthetővé váltak, ahol a víz alatt rejtett akadályok jelenthetnek veszélyt. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán arra kéri a fürdőzőket és a vízi sport kedvelőit, hogy körültekintően közlekedjenek, különösen a nagysebességű sporteszközökkel. Az észlelt víz alatti akadályokat lehetőség szerint jelöljék meg és jelezzék a vízügyi igazgatóságnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Végre eljött az a nap, amikor elhozza nekünk a hidegfront a felfrissülést. Napközben egyre több felé lehet zápor, zivatar, helyenként heves zivatar, felhőszakadással, jégesővel, de még kánikulával is. 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek. Aztán holnapra felfrissül a levegő, 30 fok körül lesz majd csak a maximum. Ez olyan normál nyárinak mondható, ezt már megszoktuk. Ezzel nincs különösebben baj. Szólnak tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ginger Spice-tól, azaz Jerry Halliwell, Horner-től, mi Chico Latino a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó pihenést a héten nyaralóknak, és kitartást a kánikula végéhez a többieknek. Bárhogy is legyen a következő órában irány a spanyol tengerpart a Negrokánnal. És nosztalgiázhatunk majd a Krisztállal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. Követ tettek az útra, a tanukat keres a rendőrség. Ismét tanszergyűjtéssel segítenek a rászoruló családoknak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A nyári meleg miatt jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, ezért a Fejérvíz ZRT közösségi oldalán a víz takarékos használatára hívja fel a figyelmet. A fokozott terhelés elsősorban Úrhidát, Polgárdit, Kőszárhegyet, Szabadbattyánt, Jenőt, Nádasladányt, Sárkeszét, Sárszentmihályt, valamint Fülét, Kislókot, Kálózt, Ráckeresztút, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecét, Bakunykútit, Iszkaszentgyörgy zártkerti részét, Ercsit, Bicskét, Csap itt Alcsút dobozt, Tabajdot, Felcsutot, Mányt, Egyeket és Abát érinti. A szolgáltató azt kéri, hogy a reggeli és esti csúcsidőszakban lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint az autómosást, a kertlocsolást pedig mértékkel végezzék. A felelős vízhasználat segít biztosítani a folyamatos ivóvízellátást a nyári hőségben. Egy úttestre helyezett kőrongát meg egy autót Székesfehérváron. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint valaki egy követ helyezett a Palotai úton a forgalmi sávokat elválasztó terelővonalra, amelyen egy autó áthajtott. A jármű egyik gumiabroncsa kiukadt, a felnie pedig megrongálódott. A hatóság várja azok jelentkezését, akik információval rendelkeznek a történtekről. Bejelentés személyesen az ingyenesen hívható telefontanú zöld számán vagy a 112-es segélyhívón is tehető. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén-nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket. Közölte a város oldala. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozásoktól egy ránt fogadják. Sokoron gajazzák a fákat. Az EU megbízásából a település több pontján ma a villamos vezetékek közelében végeznek faápolási munkát. Tájékoztat Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán. A levágott ágakat a munkák befejezése után várhatóan 15 napon belül elszállítják. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható.

0: később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Július 1-e van, sok boldogságot Anna Máriák, Tihamérok szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Hamarosan a Basti, még ebben a fél órában Soláma is jön, elsőként pedig a Butilab.
1: Best

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 1-én, a Semmelweis napon, a Magyar Egészségügy napján. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi lázókának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére, ő 1818-ban született ezen a napon. És még mindig történelem, jön a Bastille és a Pompeii a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

Best FM, a legjobb zenéjék egy csodálatos dallal megy tovább a hírek után a szerda reggel. Jön George Michael és Mary J. Blige duója és az Ez, és jön útonban a hidegfront is felénk, ami elhozza holnapra a felfrissülést mindenhová. Ma még 35 fok körül, holnap már csak 30 fok környékén lesz a maximum. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A száraz időjáráshoz igazítják a zöld felületek gondozását. A hőség a házi kedvenceket is megviseli. Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A száraz időjáráshoz igazítják a zöld felületek gondozását Székesfehérváron. A Városgondnokság szerint a tartós csapadékhiány miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a természet közelibb fenntartási megoldások, miközben a lakossági igényeket is figyelembe veszik. A kaszálást ott végzik el, ahol a toklászos növények már veszélyt jelenthetnek, elsősorban a kutyákra, a füvet pedig továbbra is magasabbra hagyják, hogy jobban ellenálljon a hőségnek. Adta hírul a város oldala. A belváros parkjaiban és a nagyforgalmú közterület rendszeres a fűnyírás, a külső város részekben pedig a terület használatához igazodik a fenntartás. A fiatal fák öntözése továbbra is kiemelt feladat, amelyhez a lakosság segítségére is számítanak. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatott dálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
1: A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Hétköznapokon módosult rendelési időben fogadják a betegeket, hétvégén és ünnepnapokon pedig továbbra is folyamatos az ellátás, közölte Velence város oldala. Súlyos panasz esetén a sürgősségi telefonszámokat kell hívni. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július első napján Anna Mária Tihamér névnap van. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Ma van a Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Semmelweis Ignác a gyermekágyi lázokának felfedezője, az anyák megmentője születésének emlékére. 208 éve született a mai napon. Pontosan 120 évvel ezelőtt ezen a napon született Estée Lauder, magyar származású amerikai cégvezető, a róla elnevezett kozmetikumok megalkotója. És hát nem túl hálás szerep, de azért a maszk mögött is volt egy ember. 91 éve ezen a napon született David Prowse, angol színész, Darth Vader megformálója.
1: Best FM, a legjobb zenék.
0: 74 évvel ezelőtt a mai napon született Dan Aykroyd, amerikai színész, forgatókönyvíró, producer, komikus. Láthattuk a Blues Brothers-ben, de a Szellemirtókban is. Ma 49 éves Liv Tyler, amerikai színésznő, Steven Tyler, az Aerosmith énekesének lánya, akit például az Armageddonban is láthattunk. Egy éve a mai napon született Debbie Harry, énekesnő, dalszerző, színésznő a Blondie-ból. És 1971-ben ezen a napon született az amerikai rapper Missy Elliott. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 után itt lesz majd a köztudottan nagy foci fan Robbie Williams, aki a döntő előtt az olasz Laura Pausinivel közösen adja elő a FIFA hivatalos himnuszát, a Desire című dalt, majd július 19-én a New Jersey állambeli MetLife stadion gyepén. Nálunk pedig a No Regrets szól tőle majd a legfrissebb hírek után valamikor a következő fél órában, és jönnek magyar előadók is, zenél majd a Back to Black! A jó kis szerelembomba, milyen régen hallottuk, nem olyan sokára játszom teljes egészében, mindenek előtt hamarosan friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Sérült, üzemképtelen

0: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
2: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kreszt egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szallagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A hőség a vasúti közlekedést is lassítja. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A Semmelweis nap miatt zárva tart a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Távirta, valamint Hunyadi utcai szakrendelője, illetve a Mória Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet, tájékoztat az FMC. A házi orvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok sem rendelnek. A sürgős betegeket Székesfehérváron a felnőtt és gyermekorvosi ügyelet fogadja. A zárva tartó patikák ajtaján megtalálható a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár elérhetősége. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, 2011 óta pedig július 1-e munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. A vasúti közlekedést is komoly kihívás elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
4: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
3: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. A tartósan alacsony vízállás miatt olyan mederszakaszok is megközelíthetővé váltak, ahol a víz alatt rejtett akadályok jelenthetnek veszélyt. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán arra kéri a fürdőzőket és a vízi sport kedvelőit, hogy körültekintően közlekedjenek, különösen a nagysebességű sporteszközökkel. Az észlelt víz alatti akadályokat lehetőség szerint jelöljék meg és jelezzék a vízügyi igazgatóságnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról.

0: Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
3: Nem sokára Shaggy-től itt lesz Kenny Williams és a World Celebration, de csak a Gadzsó dala után. So Many Times, így indul az óra. 5 perccel múlt 8, jó reggelt július első napján. A mai szerda az Anna Máriák és a Tihamérok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best FM hallgatóinknak. 20-as 55 55 155 telefon SMS Viber. Maxim Levente vagyok.
2: Best FM.

Best FM-ben a legjobb zenék. A világbajnoki finálé történetében először félidei showval is készülnek a szervezők. A műsort a Coldplay frontembere Chris Martin állította össze, és már korábban bejelentették, hogy a döntő szünetében Madonna, Shakira és a dél-koreai BTS is fellép. A meccs előtt pedig Robbie Williams is, aki imádja a futballt és rendkívül izgatott, hogy részese lehet ennek a történelmi eseménynek, és persze titkon abban is bízik, hogy az angol válogatott lesz ott a döntő két résztvevője között. Robbie-t az olasz popstárral Laura Pausinivel lehet látni hallani, méghozzá meccs előtt közösen adják elő a FIFA hivatalos himnuszát. Most a No Regrets szól tőle itt a Besten, 4 perccel múlt 4:09. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155-ös számunkra.

0: West FM a legjobb zenék úton van felénk, az enyhülést hozó hideg front végre. Rögtön 8:30, jó reggelt, jönnek a friss hírek a végén, részletes időjárás jelentés, aztán a Five dala, az Everybody Get Up szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. Követtettek az útra, a tanukat keres a rendőrség. Ismét tanszergyűjtéssel segítenek a rászoruló családoknak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A nyári meleg miatt jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, ezért a Fejérvíz ZRT közösségi oldalán a víz takarékos használatára hívja fel a figyelmet. A fokozott terhelés elsősorban Úrhidát, Polgárdit, Kőszárhegyet, Szabadbattyánt, Jenőt, Nádasladányt, Sárkeszét, Sárszentmihályt, valamint Fülét, Kislókot, Kálózt, Ráckeresztút, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecét, Bakunykútit, Iszkaszentgyörgy zártkerti részét, Ercsit, Bicskét, Csabdit, Alcsút doboz, Tabajdot, Felcsutot, Mányt, Egyeket és Abát érinti. A szolgáltató azt kéri, hogy a reggeli és esti csúcsidőszakban lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint az autómosást, a kertlocsolást pedig mértékkel végezzék. A felelős vízhasználat segít biztosítani a folyamatos ivóvízellátást a nyári hőségben. Egy úttestre helyezett kőrongát meg egy autót Székesfehérváron. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint valaki egy követ helyezett a Palotai úton a forgalmi sávokat elválasztó terelővonalra, amelyen egy autó áthajtott. A jármű egyik gumiabroncsa kiukadt, a felnie pedig megrongálódott. A hatóság várja azok jelentkezését, akik információval rendelkeznek a történtekről. Bejelentés személyesen, az ingyenesen hívható telefontanú zöld számán, vagy a 112-es segélyhívón is tehető. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén-nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte a város oldala. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozásoktól egyaránt fogadják. Sokoron gajazzák a fákat. Az EU megbízásából a település több pontján ma a villamos vezetékek közelében végeznek faápolási munkát. Tájékoztat Mészárosné hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán. A levágott ágakat a munkák befejezése után várhatóan 15 napon belül elszállítják. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. Majdnem 15 fok lesz a különbség a tegnapi és a holnapi hőmérséklet között. A 40 fok után holnap már csak 26. Érkezik a front, hozza magával a frissítő záporokat, zivatarokat, akár hevesebb felhőszakadásokat jégesővel. Kicsit durva az átmenet, a majdnem 15 fok különbség, de az tény, hogy a 40 fok az nem jó. It's no good, a Depeche Móddal megyünk tovább.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június első napján, most még
2: hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
1: De érkezik a front a frissítő záporokkal, zivatarokkal, holnap pedig nehogy az legyen a vége, hogy majd fázni fogunk. American Pie Madonna dalával is készülök. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd be a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja.

0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Válkörút között található Országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Város Ladányban található Nádasdy kastély a 19. század második felében épült, méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdy család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidt grófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdy Lipót Schmidt Károlytól vette meg Sárladányt, melynek nevét később Nádasladányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszárnyként funkcionáló épületrészt is. A főbejárat homlokzatán a Nádasdy család festett címere található. Egyik legszebb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
0: Best FM. A legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A száraz időjáráshoz igazítják a zöld felületek gondozását. A hőség a házi kedvenceket is megviseli. Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A száraz időjáráshoz igazítják a zöld felületek gondozását Székesfehérváron. A városgondnokság szerint a tartós csapadékhiány miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a természet közelibb fenntartási megoldások, miközben a lakossági igényeket is figyelembe veszik. A kaszálást ott végzik el, ahol a toklászos növények már veszélyt jelenthetnek, elsősorban a kutyákra, a füvet pedig továbbra is magasabbra hagyják, hogy jobban ellenálljon a hőségnek. Adta hírul a város oldala. A belváros parkjaiban és a nagyforgalmú közterület rendszeres a fűnyírás, a külső város részekben pedig a terület használatához igazodik a fenntartás. A fiatal fák öntözése továbbra is kiemelt feladat, amelyhez a lakosság segítségére is számítanak. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
3: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatott dálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután küves területekre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban, inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni, és próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
2: A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Hétköznapokon módosult rendelési időben fogadják a betegeket, hétvégén és ünnepnapokon pedig továbbra is folyamatos az ellátás, közölte Velence város oldala. Súlyos panasz esetén a sürgősségi telefonszámokat kell hívni. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly

0: felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Például az amerikai Killers, akik a budapesti BL döntőn is minikoncertet adtak, és a Human-t konkrétan eljátszották élőben. Ez is szól majd, de hozom Eminemet, itt lesz a Red Hot Chili Peppers, és ezen az igazi indító napon, mert hogy elindult július, és induló filmen van a hűkupola is, mindegy hová csak el tőlünk, indítsuk együtt ezt az órát és a reggelt és a napot a Black Eyed Peas-szel. Let's get it started! 5 perc elmúlt 9, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM, a legjobb zenék!

0: Fest FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek kötnek össze minket, a korszak zenéi, mint például a most érkező 92-es Stereo MC's sláger, a Connected, amely akkoriban nem hiányozhatott egyetlen slágerlistáról, illetve egyetlen rádióállomás playlistjéről sem. Kitartást a kánikula finiséhez, érkezik a hidegfront, ha valahol már zuhog az eső, azt is meg lehet írni, viszont ha a dugó baleset van, feltétlenül várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Két nap is jön az új Madonna album, a Confessions 2, mely a 2005-ös Confessions on a Dance Floor szellemi folytatásának tekinthető. A minap pedig egy interjúban feltették a kérdést Madonnának. Igaz-e, hogy Kylie is közreműködik az albumon? Erre a jól bevált sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom formulával válaszolt. Ő jön most 2000-ben megjelent dalával, American Pie Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Állítólag visszatér a hőkupola valamikor még júliusban. Ez nem jó hír. Az viszont igen, hogy ma idéglenesen elbúcsúzunk tőle. Érkezik utomban a hidegfront záporokkal, zivatarokkal, holnap már csak 26 fokot prognosztizálnak például a fővárosba. Most pedig az a The Killers folytatja a szerda reggelt, akik május végén a budapesti Puskásban adtak minikoncertet a BL döntő előtt, és többek között ezt a dalt is eljátszották. Human a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt vége az első júliusi reggelnek, de 10 után is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön a Hősök. És az MNS is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A hőség a vasúti közlekedést is lassítja. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A Semmelweis nap miatt zárva tart a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Távirda, valamint Hunyadi utcai szakrendelője, illetve a Mória Serbogárdi és az Enyigi rendelőintézet, tájékoztat az FMC. A házi orvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok sem rendelnek. A sürgős betegeket Székesfehérváron a felnőtt és gyermekorvosi ügyelet fogadja. A zárva tartó patikák ajtaján megtalálható a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár elérhetősége. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, 2011 óta pedig július 1-e munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. A vasúti közlekedést is komoly kihívás elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
1: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. A tartósan alacsony vízállás miatt olyan mederszakaszok is megközelíthetővé váltak, ahol a víz alatt rejtett akadályok jelenthetnek veszélyt. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán arra kéri a fürdőzőket és a vízi sport kedvelőit, hogy körültekintően közlekedjenek, különösen a nagysebességű sporteszközökkel. Az észlelt víz alatti akadályokat lehetőség szerint jelöljék meg és jelezzék a vízügyi igazgatóságnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó kérdés, hogy így hó végén a fizetést

0: vagy a felfrissülést, a kánikula végét várják jobban az emberek. Július 1-e van, nem is a hó vége, hanem a második nyári hónap első napja, és 5 perc elmúlt 10 óra, nagyon jó pihenést a héten szabadságolóknak, és kitartást azoknak, akik dolgoznak, jó utat az úton lévőknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Tayo Cruz kezd, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Munkavégzés okoz sok helyen torlódást. Ez a helyzet Szentendrén, a 11-es főúton, a 24-es kilométernél. A kialakult dugó 3-4 kilométeres. Az M3-ason a határ felé Bak térségében, illetve az M5-ös Öröszke felé Lajos Mizsénél. Jó utat, ha dugó baleset van. Várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Küszöbön a délelőtt utolsó órája, és küszöbön a hidegfront is, amely elhozza a felfrissülést. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, a következő órában pedig itt lesz Lisa Stansfield. És Karamell is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
3: Yes. My baby, come on. Yeah, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Óvatosan kerülgessük az utakon megjelenő mezőgazdasági gépeket. Sok munkát adott a hirtelen jött vihar a tűzoltóknak. Záporok, zivatarok egyre több felé jönnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vihar, villámcsapások, villámárvizek. Sok munkát adott az időjárás tegnap a tűzoltóknak. A hőség után zivatarok érkeztek több térségbe. A katasztrófavédelem szakembereit összesen 208 helyszínre hívták ki különböző károk felszámolásához. A legtöbb beavatkozásra Hajdúbihar és Pest vármegyében volt szükség. De Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban, illetve Budapesten is akadt munka, írta az Infostart. Legtöbbször a viharos szél okozott bajt, fák dőltek ki, faágak törtek le, két épületbe villám csapott. Egyes településeken áramszünet is volt, 7000 fogyasztónál akadozott az ellátás, a hibák többségét késő estére kijavították. Hajdúbiharban viszont még reggel is 31 helyszínre várták a tűzoltókat. A legtöbb kár Püspökladányban keletkezett, itt egy medencét is elvitt magával a szél. Éjfélig érvényes egyébként a harmadfokú hőségriasztás, de heves záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra ma is készülhetünk, főleg a nap második felében. Részleteket az időjárásról majd híreink végén hallhatnak. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: A vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a kocsikra és a további vontatmányukra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton a Somogy vármegyei Szent Balázs közelében. A 180 állatból sok elpusztult. Az utat itt lezárták, a sofőrhöz mentő érkezett. Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Gwen Stefanitól és Akon-tól, Bob Marley-tól és Funkstar Deluxe-tól, de itt lesz 50 Cent, Shakira, és elsőként le a hőkupolával és le a trombitákkal Down with the Trumpets, a Razor Kicks indítja az órát, 5 perc elmúlt 11. Július első napja van, sok boldogságot az Anna Máriáknak, a Tihamíroknak és a szülinaposoknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Edwin Collins és a Girl Like You folytatja a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágereinek sorát. Ezek pedig minden nap mixben szólnak, este 6 és 8 között a Night Shift-ben. Ha szerda, akkor pop, 6-tól a házigazdától Whiteboy-tól, 7-től DJ Effendi-től.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, a 66-os főúton Szent Balázs térségében korábban felborult egy kamion, a 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti, Dombóvár felé kerüljön. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsa térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták, a 73-as kilométertől lassulás, torlódás tapasztalható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: MMM, azaz Majoros Rita, a Maroon 5 és a Makes Me Wonder indítja a délutánt. Jó étvágyat! Találkozzunk holnap reggel 6 után, itt a Besten. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Barbara vagyok. Sok munkát adott a vihar tegnap a tűzoltóknak, a hőség után zivatarok érkeztek több térségbe, a katasztrófavédelem szakembereit mintegy 200 helyszínre hívták ki, a szél fákat döntött ki, ágakat tört le, tetőket bontott meg, két épületbe pedig villám csapott. Mintegy 7000 fogyasztónál akadozott az áramellátás, a legtöbb beavatkozásra Hajdú-Bihar és Pest vármegyében volt szükség. Nyárra esik az egész éves viharkárok mintegy kétharmada az egyik nagy biztosító adatai szerint. 2022 és 24 között ez az arány még csak 45% volt, de tavaly már megközelítette a 65%-ot. A legpusztítóbb viharok az utóbbi 12 évet nézve júliusban csaptak le. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat. Július 12-e ugyanis vasárnapra esik, ezért a csúszás elkerülése érdekében előrehozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nincs változás a kézbesítésben. Több mint 150 drónnal és rakétával támadta éjjel az orosz hadsereg Ukrajnát. A légvédelem az egyik rakétát és a drónok zömét elfogta, de a csapásoknak civil halottai és sebesültjei is vannak. Károk keletkeztek lakóépületekben, ipari létesítményekben, megrongálódott egy művelődési ház, egy gimnázium és egy emlékmű is. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan kialakul egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
1: Ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, csodás délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Töltsük együtt ezt a mai délutánt is. Mit szólnak hozzá? Isteni zenék, nosztalgia, 90-es évek, 2000-es évek. Talán nem is kell több erre a mai délutára. Christina Aguilera, Sixpence None the Richer, vagy éppen a Pussycat Dolls már jönnek is. A Maroon 5-val indulunk, jön a Makes Me Wonder.

0: legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem.

Budapest FM a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy egy picit fellélegeztek a tegnapi nagy forróság után, bár azért sokkal hidegebb, azért nincs, vagy nincs hűvösebb. Mégiscsak nyár van, de azért talán holnap még egy nagyobb lélegzetvételt vehetünk a nagy hőségben, és reményeink szerint éjszaka is egy kicsit jobban tudunk majd aludni az enyhébb időtől. Én legalábbis ebben bízom. Az isteni zenéket viszont a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, és a leges, legjobb zenékkel. Itt lesz a Pussycat Dolls és a Buttons, de jön majd Paul Johnson is, és a Get Get Down, amiből igazából csak ennyit kell megjegyezni, és már tudjuk is az egész dalt. Hozom hamarosan a közlekedési információkat, a napkérdését is, de előtte még hozom a 90-es évek vége, 2000-es évek elejének talán egyik legromantikusabb dalát, Six Feet Under Richard, Kiss Me, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is számítok önökre, főként akik az utakon vannak. Ha látnak valamit, tapasztalnak valamit, írjanak vagy hívjanak a számunk 0620 55 55 155, de önök is számíthatnak rám, mert ahogy kapok infót, már adom is tovább. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópont építés van, úgyhogy a külső sávot le is zárták. A 73-as kilométertől lassulás van és torlódás. Munka folyik a 11-es főúton Szentendrén és a 24-es kilométernél. A kialakult dugó jelen pillanatban 3-4 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom ma is az útinfókat, utazzunk együtt, én pedig jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Thank you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bomban és a Viva España, úgyhogy egy kicsit felforrósítottuk a vérünket így az egyórási hírek előtt. Mindjárt azokat is meghallgatjuk, utána Brazíliába utazunk tovább, úgyhogy a vérforrósítás az marad, hiszen érkezik Salomé da Bahia és az Outro Lugar. És hozza a United is a hárman párban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magukhoz tértek reggelre a flört motorvonatok, megkezdődtek a NAV nyári ellenőrzései. Enyhülés kezdődhet hamarosan, záporok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Újraindultak reggelre a flört motorvonatok, ezek rendszerei tegnap a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, márpedig enélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. Este, amint a hőmérséklet 38

0: szerepeket érinti. Országszerte 56 esethez riasztották a mentőket tegnap a hőség miatt. Ez 15%-kal több, mint ezen a napon átlagosan. Ami a vízellátást illeti, 120 esetben van érvényben kisebb korlátozás. Fejér megyében a honvédség tegnap 7000 darab tasakos vizet szállított ki, és egy 8 köbméteres vízszállító járművet küldött az ivóvízellátás biztosítására több településen, áll a kormány.hu összegzésében. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
1: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak el.
0: Kisüthet a nap, de már sok lesz a gomoly felhő, többfelé jöhetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadással is. A csúcshőmérséklet még 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21-29 fokig hűl le a levegő. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, kelet felé halad, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Csillapodik a hőség, napközben már csak 25-30 fok lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután kívánok mindenkinek, 1 óra után is 4 perccel, én Majoros Rita vagyok, ez még mindig a Best FM, ahol a legjobb zenék szólnak a 90-es, 2000-es évekből. És ahogy az előző óra végén megígértem, ma a vérforrósítás marad, és utazunk Brazíliába, hiszen érkezik Salomé de Bahia, és jön az Outro Lugar. Szép napot, tartsanak velem!
2: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Egy kicsit visszautazunk a kamaszkorunkba, tinédzserkorunkba. Mi volt az az öltözködési trend, amire most már mosolyogva gondolunk vissza, vagy akár nevetve is? Nekem például ilyen volt a dollárjeles öv, amit hát nem is tudom hány éves voltam. Lehet, hogy már ilyen nagy tini, amikor hordtam, de gondoljunk csak vissza a susogós melegítőkre, vagy a műanyag cumikra, amiket hordtunk a nyakunkban, a nyakláncunkon, buffalo cipő, amik ilyen tényleg ez az igazi Spice Girls nagyságú, talp nagyságú cipőkre. Lehet, hogy azt ma már annyira nem venném fel. Na de önök hogy vannak ezzel? 0620 55 55 155. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, ott még akár képek is jöhetnek. Nagyon bevő lennék rá. Miközben a Black Eyed Peas zenél, nekünk jön a Meet Me Halfway itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, és már meg is hoztam a legfrissebb útinfókat, mert sajnos több is van. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében csomópontot építenek, úgyhogy a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, már lassulás van. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, úgyhogy Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, a Grébics pihenőhely és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, ezért a külső sávon nehéz az előrejutás. Aki autóval van és Budapestre tart, érdemes az átterelt belső sávot használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk továbbra is. Jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975 brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Nelly Furtado. És jön a Krisztális.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Unión kívüli webáruházakból rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Ma van a Semmelweis nap, július 1-e a Magyar Egészségügy napja, 2011 óta munkaszünet az ágazat dolgozóinak. Nem rendelnek a házi orvosok, fogorvosok, szakorvosok, az ügyeleti ellátás azonban folyamatos. A védőnői tanácsadók, illetve a gyógyszertárak zárva vannak, itt is az ügyeleti rend érvényesül. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcs a 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt. Kedden azonban a Nógrád vármegyei Széchenyben 42 fokot regisztráltak, közölte a Hungaromet. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők, és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
0: Mára is jut napsütés, de záporok, zivatarok is, sőt, akár felhőszakadás is lehet. Odakint még 32-38 fok lesz. Holnap egy hideg front vonul át felettünk, többfelé számíthatnak esőre, záporra, zivatarra. Délutántól nyugaton már ismét több zavartalanabb napsütésre készülhetnek. Napközben már csak 25-30 fok lehet. Pénteken is jól jöhet az esernyő, északkeleten felhősebb lehet az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. 26-31 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után is itt szólnak a legjobb zenék. 90-es, 2000-es évek, csupa-csupa kedvenc, így 5 perccel 2 óra után. Én Majoros Rita vagyok. Nézzük és hallgassuk. Janet Jackson talált, jön a Together Again. Itt lesz majd Diaz is Mentával, és a Méreg, jön a Jade és a Don't Walk Away. Most Nelly Furtado egyik legelső slágerét hallgatjuk meg. Ez pedig nem más, mint az I'm Like a Bird.
3: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy mi volt ez az öltözködési trend kamasz vagy tini korunkban, amire most már mosolyogva vagy akár nevetve gondolunk vissza. Ági azt írja, az akkori trapéznadrágom olyan hosszú volt, hogy folyamatosan söpörte az utcát. Eső után konkrétan fél kiló sár lógott az alján, de ettől még menőnek éreztem magam. És ha bár most is hordok trapéznadrágot, lényegesen nem így. Meg tudom érteni, én is imádtam, amikor néhány éve visszajött újra a trapéznadrág, és azóta is csak azokat hordom. Péter, a zselézet égnek álló haj, ami kötelező volt annak idején a haveri társaságban, ezt írja, egy féltékely hajzselé ment rám minden reggel, ha fújt a szél, akkor sem mozdult meg, egyik tincsem sem, és imádtam. És főleg, amikor még melíroztam is a hajam, az mekkora trend volt egy időben. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöttnek még ide a példák, mellé pedig egy kis Caesar Sisters, jön az I Don't Feel Like Dancing. Előtte pedig a J-trióval utazunk, egyenesen vissza a 90-es évek elejére. Jön egy határozott, de mégis szerelmes dal, Don't Walk Away, itt a Best FM-en.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse térségében. A csomópont építés miatt a külső sáv zárva van a 73-as kilométertől, csak arra szólni lehet. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion borult fel még korábban. A 47-es kilométernél még mindig teljes szélességében le van zárva az út, és Dombóvár felé lehet kerülni. Ma is erős a forgalom az M1-esen, a főváros felé Óbarok és Herceghalom között torlódik a forgalom a sok kamion miatt. A külső sávon nehéz az előrejutás, úgyhogy aki autóval van és Budapest a célja, mindenképpen érdemes az átterelt belső sávot választania, használnia. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Ide írt egyébként Anna Mari is, hogy baleset történt a Margit körút Vérmező út kereszteződésénél, ott a Szénatérnél, úgyhogy ott is figyelni kell Budapesten. Köszönöm az infókat, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő Rap Battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n.
2: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
4: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. Követ tettek az útra, a tanukat keres a rendőrség. Ismét tanszergyűjtéssel segítenek a rászoruló családoknak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot. A nyári meleg miatt jelentősen megnőtt a vízfogyasztás, ezért a Fejér Víz ZRT közösségi oldalán a víz takarékos használatára hívja fel a figyelmet. A fokozott terhelés elsősorban Úrhidát, Polgárdit, Kőszárhegyet, Szabadbattyánt, Jenőt, Nádasladányt, Sárkeszét, Sárszentmihályt, valamint Fülét, Kislókot, Kálózt, Ráckeresztút, Lovasberényt, Szabadegyházát, Cecét, Bakunykútit, Iszkaszentgyörgy zártkerti részét, Ercsit, Bicskét, Csapdit, Alcsút dobozt, Tabajdot, Felcsutot, Mányt, Egyeket és Apát érinti. A szolgáltató azt kéri, hogy a reggeli és esti csúcsidőszakban lehetőség szerint mellőzzék a medencék feltöltését, valamint az autómosást, a kertlocsolást pedig mértékkel végezzék. A felelős vízhasználat segít biztosítani a folyamatos ivóvízellátást a nyári hőségben. Egy úttestre helyezett kőrongát meg egy autót Székesfehérváron. A Vármegyei Rendőrség tájékoztatása szerint valaki egy követ helyezett a Palotai úton a forgalmi sávokat elválasztó terelővonalra, amelyen egy autó áthajtott. A jármű egyik gumiabroncsa kiukadt, a felnie pedig megrongálódott. A hatóság várja azok jelentkezését, akik információval rendelkeznek a történtekről. Bejelentés személyesen az ingyenesen hívható telefontanú zöld számán vagy a 112-es segélyhívón is tehető. Ismét tanszergyűjtéssel segítik a rászoruló családokat Székesfehérváron. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, valamint az Adi Papír idén-nyáron is közös jótékonysági akciót hirdetett a tanévkezdés támogatására. Augusztus közepéig új, illetve használt, de jó állapotú iskolai eszközöket várnak, például iskolatáskákat, füzeteket, írószereket és rajzfelszereléseket, közölte a város oldala. A felajánlásokat mindkét gyűjtőponton magánszemélyektől és vállalkozásoktól egyaránt fogadják. Sokoron gajazzák a fákat. Az EU megbízásából a település több pontján ma a villamos vezetékek közelében végeznek faápolási munkát. Tájékoztat Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester közösségi oldalán. A levágott ágakat a munkák befejezése után várhatóan 15 napon belül elszállítják. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Nagyon vidám, kellemes szerdát délutánt kívánok Önnek így július 1-én, amikor is Tihamér és Anna Mária nevű hallgatóink a névnaposok, hát nekik pedig sok boldogságot kívánunk. A mikrofonnál Nagy Zeti, a folytatásban egészen 18 óráig hozom Önnek életünk legjobb zenét a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy már is kezd a divant, hogy ezek legyik helyen.
4: 101.8 és 90.4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Ákostól szólt az ember maradj az elmúlt percekben. Hát erre kér mindenkit a NAV, illetve rossz emberekre figyelmeztet egészen pontosan. Ugyanis az utóbbi időben számtalan civil szervezet kapott olyan levelet, amely a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevével él vissza. Megtévesztőek ezek az e-mailek és ezek a megkeresések, amelybe csatolnak egy ellenőrzési gombot is, amellyel az adó visszatérítést ellenőrizhetjük elméletileg, de a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai arra kérik a Fejér-Vár megyéjéket is, hogy ne dőljenek be ennek. Minden esetben ellenőrizzék a kapott értesítések feladóját, az e-mail címet, a hivatkozásokat és a levéltartalmát is. Ha gyanús a megkeresés, akkor ne kattintsanak a linkekre, és ne adjanak meg személyes vagy pénzügyi adatokat, szükség esetén pedig azonnal vegyék fel a kapcsolatot közvetlenül a NAV-val. Az elmúlt időszakban az egyesületek, az alapítványok és a civil szervezetek is érintettek voltak ilyen megkeresésekben, amelyeknél nagyon-nagyon fontos, hogy ne adjunk nekik teret, úgyhogy legyünk inkább gyanakvóak és elővigyázatosak. Na de hogy mi a helyzet Fejér-Vár megye házatáján, nem a csalások esetén, hanem például a közlekedésben, Székesfehérvár és a Velencei tó térségében, én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla egy üzit, hogyha van infója. 0623 555

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Margaret Island-től szólt az Engedd, hogy szabad legyek az elmúlt percekben. Hát hiába kérné ezt tőlünk a klíma kondenzvize, néhány szabályhoz kötött az, hogy merre felé is tudjuk ezt elvezetni. Ugye az elmúlt időszakban egyre többen és hirtelen döntöttek úgy, hogy klímát szeretnének az otthonukba, hiszen ezt az óriási hőséget másképp nem lehetett elviselni. És a szakemberek azt mondják egyébként, hogy számíthatunk még ilyenre az előttünk álló nyár folyamán. Viszont fontos tudnunk, hogy a telepítésnek nem csak műszaki, de jogszabályi feltételei is vannak, annak érdekében, hogy ne okozzunk gondot a szomszédoknak. A kondenzvíz elvezetésének legfontosabb szabálya, hogy a víz nem csepeghet közterületre, járdára, a ház bejáratához, szomszédos telekre, vagy mások ablakpárkányára vagy előtetőjére. Zárt edénybe vagy gyűjtőtárcába vezessük, vagy pedig elpárologtatható egy kültéri egység segítségével a keletkező víz, de beköthetjük közvetlenül az esővíz csatornába is. Emellett minden település önkormányzata, így a Fejér-Vár megyei települések is rendelkeznek további előírásokkal, amelyeket érdemes ellenőrizni a klíma telepítése előtt. De hogy még mire kell odafigyelni, arról a Fejér-Vár megyei hírportálon is talál részletes infókat. Én pedig arra is kíváncsi lennék így szerda délután, hogy az utakon mire kell figyelni, úgyhogy ha van közlekedési infója, akkor tegye meg, hogy dob róla nekem egy izit. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Nem tudom, az ön családjában hogy van, nálunk óriási foci láz van, amit egy picikét megnehezít az, hogy ugye Amerikában tartják idén a VB-t, így pedig európai idő szerint jó későn kezdődnek a meccsek. Na de, aki nem akar addig várni, és az egész napját a focinak szeretné szentelni, ő mától újra megnézheti a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban a foci bélyek kiállítást. Ugye az intézmény a hőség miatt hétfőn és kedden zárva volt, viszont mától már a megszokott rendszerint várják a látogatókat, méghozzá most egy olyan tárlattal, amely a székesfehérvári városi bélyeggyűjtőkör tagjainak válogatott anyagát mutatja be. A legendás bajnokságoktól kezdve a játékosokon át egészen a nemzetközi kupasorozatok hangulatáig, amelyet már nem sokáig, kicsit több mint két hétig, július 15-éig nézhetünk meg a Gárdonyiban nyitvatartási időben. Életünk legjobb zenéjének Ládikája viszont 0-24-ben nyitva tart, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, biztos lehet benne, hogy csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek bestjeit találja, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Majd a halott pénztől.
2: Megöregszünk majd, némán néz majd szét a szembedély.
1: Az órát pedig a Nickelback kezdi a hírek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elindult a sárga barack szezon a Borbáskertben. Minden nap 9 és 18 óra között vásárolhatsz friss termést a 63-as főút 88-as kilométerénél. A Borbáskert ültetvényein előre meghirdetett időpontokban szedd magad lehetőség is vár. Részletek a Borbáskert Facebook oldalán.
2: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Ahol a nyár nem csak elkezdődik, hanem berobban. Idén a Zalakarosi fürdő a legforróbb találkozóhely. Napsütés, strand, élmények és felejthetetlen koncertek. Július 5-én érkezik K. Kevin, hogy felrobbantsa a színpadot. Július 9-én pedig a felejthetetlen buli hangulatról gondoskodik. Kozmix, napközben csobbanás, este hatalmas koncertélmény. Zalakarosi fürdő. Itt a nyár igazán életre kell.
0: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
5: a 101.8 és 90.4 West FM-en.
6: A száraz időjáráshoz igazítják a zöld felületek gondozását. A hőség a házi kedvenceket is megviseli. Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A száraz időjáráshoz igazítják a zöld felületek gondozását Székesfehérváron. A városgondnokság szerint a tartós csapadékhiány miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a természetközelibb fenntartási megoldások, miközben a lakossági igényeket is figyelembe veszik. A kaszálást ott végzik el, ahol a toklászos növények már veszélyt jelenthetnek, elsősorban a kutyákra, a füvet pedig továbbra is magasabbra hagyják, hogy jobban ellenálljon a hőségnek. Adta hírul a város oldala. A belváros parkjaiban és a nagyforgalmú közterület rendszeres a fűnyírás, a külső város részekben pedig a terület használatához igazodik a fenntartás. A fiatalfák öntözése továbbra is kiemelt feladat, amelyhez a lakosság segítségére is számítanak. Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átvészeljék a kánikulát. Részletek Seres Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
7: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatott állakat. Biztosítani kell, hogy szabadon el tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután küves területet lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni. És próbáljuk meg az emberekre is odafigyelni, mert lehet egyébként, hogy egy-egy állat azért van rosszul tartva, mert akár a gazdájával van valami probléma.
6: A nyári időszakban különösen fontos, hogy elegendő vér álljon rendelkezésre a betegellátáshoz. A szabadságolások és utazások miatt ilyenkor kevesebben jelentkeznek donornak, miközben a balesetek és a sürgős beavatkozások miatt továbbra is nagy szükség van a vérkészletek folyamatos pótlására. A következő napokban a székesfehérvári területi vérellátóban, valamint Perkátán is várják az önkénteseket. Nyári rendszerint működik a velencei orvosi ügyelet. Hétköznapokon módosult rendelési időben fogadják a betegeket, hétvégén és ünnepnapokon pedig továbbra is folyamatos az ellátás, közölte Velence város oldala. Súlyos panasz esetén a sürgősségi telefonszámokat kell hívni. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Ezek voltak a 4 órási hírek. Ugye mondtam én, hogy nem lesz túl hosszú ez a szünet, aztán jövök is vissza a életünk legjobb zenével a 90-es, 2000-es évekből. Úgyhogy itt lesz majd velünk ebben az órában a Superstereo és a Bent a neved, ez már tuti, mint ahogy az is, hogy az órát most Anika bekezdi már, és jön a Photograph itt a szerdai Best délutánban.
8: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Follow the Flow-tól szólt a valahányszor az elmúlt percekben. Hát bizony az elmúlt években valahányszor eljutunk a nyári időszakig, biztosak lehetünk benne, hogy elindul az a tanszergyűjtés is, amit a Gátonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár, illetve az egyik székesfehérvári papírírószerbolt közösen hirdet meg. Ezen a héten hétfőn kezdődött, és egészen augusztus közepéig, 15-éig tart az a kezdeményezés, amelynek keretében két helyszínen is nagyon sok szeretettel fogadják az új, vagy a használt, de jó állapotú tanszereket és eszközöket. Minden korosztály számára leadhatunk füzeteket, könyveket, színes ceruzákat, gyurmákat, ragasztókat, ollókat, körzőket, tornazsákokat, toltartókat, de akár még uzsonnás dobozokat is, de ugyanúgy várják a kulacsokat, a rajz és írólapokat, valamint a ragasztókat is. Ezzel szeretnék segíteni azokat a családokat, akik számára a tanévkezdés komoly anyagi terhet jelent, amiről részleteket az intézmény közösségi oldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amiket pedig a 90-es, 2000-es években is rongyosra hallgattunk, és azóta is megállják a helyüket a zenei listákon, így a folytatásban például a Heavy D and the Boy slágere.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Június 25-én életbe lépett és továbbra is érvényben van az egész országot érintő tűzgyújtási tilalom. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Emellett parlagot és gaz sem lehet égetni. Ha kedden grilleznénk vagy bográcsoznánk, akkor figyeljünk oda arra, hogy mindig legyen helyben a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, soha ne hagyjuk a tüzet felügyelet nélkül. Arról nem is beszélve, hogy ugye meghosszabbították a harmadfokú hőségriadót, amely azt jelenti, hogy a legmagasabb riasztás ma éjfélig tart az ország egész területén, így Fejérvár megyében is. A tartós 40 fokot megközelítő hőség fokozottan terheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a vízfogyasztása javasolt, és ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat is. Vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, bárhol is legyen így szerda délután, és vigyázzon magára a közlekedésben is, hiszen ilyenkor jelentősen romlik a reakcióidőnk, hogyha pedig van útinfója, Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségének útjairól, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsam magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a 4-es Street-től szólt a Legyen úgy, mint rég az elmúlt percekben. Régen pedig, még a digitalizáció előtt sokkal többet olvastunk, sokkal több könyvet forgattunk, de szerencsére én azt veszem észre, hogy kezdett a szokás visszatérni a mindennapjainkba, és adott esetben választanunk sem kell, hogy mondjuk a strandon olvasunk-e, vagy csak otthon olvasunk. Én például keresztrejtvényt is szoktam fejteni nyaraláskor, de ezt most már megtehetjük a székesfehérvári városi strandon is, ugyanis augusztus 22-ig szombatonként strandkönyvtár várja a pancsolni vágyókat. A könyves polcokon minden korosztály számára kínálnak szórakoztató és szép irodalmat, gyermekkönyveket és még folyóiratokat is. Így a fürdőzés mellett új olvasás élménnyel is gazdagodhatunk. A modern könyvtár küldetése, hogy minél közelebb hozza az irodalmat és a könyvek világát, és minél közelebb kerüljenek az olvasókhoz is. Így települtek ki már a Bartók Béla térre is, és a strandra is. A Bartók térhez hasonlóan itt is olvasásra alkalmas, kényelmes bútorokkal várják az olvasókat, a gyerekeknek pedig kis rajzolós sarkot alakítottak ki, amiről a város weboldalán talál infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja meg, hogyha a 101.8-ra és a 90,4-re hangol, amiket itt pörgetünk, 24-ben megállás nélkül, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírezünk, időjárás azunk, de aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Beléd szerettem. Ez van.
2: Beléd szerettem, ez van. Beléd szerettem.
1: Az órát pedig Aliás slágerével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha nyár, akkor zalakaros. Ha buli, akkor strandok éjszakája. Július 25-én a zalakarosi fürdő egyetlen hatalmas szabadtéri parti helyszínné változik. A lemezjátszók mögött Cookie, a fiatalok kedvence Regan Lily, valamint a pörgős elektronikus hangzás mestere Newick. Fények, vízpart, nyári éjszaka és a legjobb zenék hajnalig. Strandok éjszakája július 25-én a zalakarosi fürdőben. Csobbanj bele a nyár legforróbb bulijába.
4: Kedves hallgatók! Begurultunk a Telekomosok Fesztiváljának székesfehérvári állomására, a King City Skate Parkba, ahol a betonon ma igazi legendák születnek. A deszkás és BMX bemutatóktól már szikráznak a félcsövek, de akár egy dübörgő rap battle-be is beszállhatsz. Hoppá! Az ott nem Szoboszlai Dominik? Vajon az esti Lil 404 és Bongor koncertre jött? Ünnepeljük együtt az utcai sportokat! Jegyek a telekomspots.hu-n.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
5: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
7: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
8: Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A hőség a vasúti közlekedést is lassítja. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ügyeleti rendszerint működik ma az egészségügyi ellátás. A Semmelweis nap miatt zárva tart a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, Távirda, valamint Hunyadi utcai szakrendelője, illetve a Mória Sárbogárdi és az Enyingi rendelőintézet, tájékoztat az FMC. A házi orvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok sem rendelnek. A sürgős betegeket Székesfehérváron a felnőtt és gyermekorvosi ügyelet fogadja. A zárva tartó patikák ajtaján megtalálható a legközelebbi ügyeletes gyógyszertár elérhetősége. A Semmelweis napot 1992 óta ünneplik, 2011 óta pedig július 1-e munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók számára. A vasúti közlekedést is komoly kihívás elé állítja a rendkívüli hőség. A felforrósodott sínek miatt a MÁV több vonalon sebességkorlátozást vezetett be a biztonságos közlekedés érdekében. Ezért országszerte késésekre kell számítani, mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
9: Mértek a kollégák 56 fokos sínhőmérsékletet is, meghaladták azt a határértéket, amikor sebességkorlátozások bevezetése vált szükségessé a legmelegebb délelőttől az esti órákig tartó időszakra. Elsődleges utasaink biztonsága, ezért több vasútvonalon, számos szakaszon az előírásoknak megfelelően 20 km/h korlátozták a megengedett maximális sebességet, de a vonatforgalom így is fenntartható, 5-15 perces késések alakulhatnak ki az érintett szakaszokon.
8: A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a járatok aktuális menetrendjéről. Fokozott óvatosságra kérik a velencei tó használóit. A tartósan alacsony vízállás miatt olyan mederszakaszok is megközelíthetővé váltak, ahol a víz alatt rejtett akadályok jelenthetnek veszélyt. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közösségi oldalán arra kéri a fürdőzőket és a vízi sport kedvelőit, hogy körültekintően közlekedjenek, különösen a nagysebességű sporteszközökkel. Az észlelt víz alatti akadályokat lehetőség szerint jelöljék meg és jelezzék a vízügyi igazgatóságnak. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szerdán még kitart a nyári meleg, a hőmérséklet 32 fok körül alakul. Eleinte sok napsütés várható. Később megnövekszik a gomoly felhőzet, és egy hidegfront hatására záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Csütörtökre mérséklődik a meleg, szelesebb, változóan felhős idő érkezik. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. A folytatásban is nyári időre számíthatunk, 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első hírek után pedig pörgünk is tovább életünk legjobb zenéivel itt a 101.8 és 90,4-en egészen 18 óráig. Na, a pörgés akkor sem áll majd meg, csak már DJ Whiteboy viszi tovább, hiszen Veles tartal majd a Best FM Nightshift. Na, de addig is itt lesz velünk többek között az Alter Newtől a Csak azért is szerelem, az órát pedig a hihes slágerével kezdjük már
3: is. 90,4 Best FM, a legjobb zenék.
10: Left you, without a dope.

101,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Július 1-e van, ami nem csak azt jelenti, hogy elstartolt egy újabb hónap, hanem bizony azt is, hogy változik a hulladék udvarokban a leadási rend. Méghozzá az építési-bontási hulladék leadása most már nem lesz ingyenes. 2026. július 1-től változik a szabályozás azokban a lakossági szelektív hulladék udvarokban, ahol ez a szolgáltatás

és eddig elérhető volt. A módosítás oka, hogy sok esetben történt visszaélés a szolgáltatással kapcsolatban, ami pedig veszélyeztette a lakossági szolgáltatás működését. Az új szabályok szerint megszűnik a mennyiségi korlátozás, így a lakossági ügyfelek bármilyen mennyiségben leadhatják az átvételre jogosult hulladékokat, így a kevert építési hulladékokat, vagy a betont, téglát, cserepet és kerámiát, vagy ezek keverékét. Viszont ezek továbbra is csak lakossági ügyfelek számára adhatóak le a hulladék udvarokban, amihez kell személyi és lakcímkártya, meghatalmazással továbbra sem lehet hulladékot leadni, aminek részleteiről Székesfehérvár weboldalán is talál részletes infókat. Na de én is várnám az infókat, méghozzá Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjairól, írja meg, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal a közlekedésben. 0623 555 525.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A tavalyi év végén zajlott egy felmérés, amelybe 151 háztartás kapcsolódott be, és ami több mint 400 fogyasztó élelmiszerpazarlási szokásait vizsgálta. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ugyanis 10 éve nyomon követi az élelmiszer hulladék mennyiségét, hogy mennyi keletkezik a magyar háztartásokban. A tavalyi felmérés eredményei szerint pedig tovább erősödött a kedvező tendencia. Csökkent az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben 37,2%-kal. Ha mégis pazarlunk, annak ugyanazok a mindennapi hibák állnak a hátterében, így a túlvásárlás, a túlzott főzés és az elfelejtett élelmiszerek áll a Nébih közleményében. A vizsgálat folyamán a résztvevők egy héten keresztül részletes hulladéknaplóban rögzítették, hogy mennyi élelmiszert dobnak ki, annak milyen típusa van, hogyan kezelték és miért dobták ki. Az eredmények alapján egy magyar ember otthonában évente átlagosan majdnem 61 kg élelmiszer hulladék termelődik, ami országos szinten közel 576 ezer tonnát jelent. A Nébih weboldalán egyébként további tippeket és trükköket kaphatunk arra vonatkozólag, hogy hogyan is tudnánk még kevesebb élelmiszert elpazarolni a jövőben. De miközben ezeket az adatokat feldolgozták, közben elindult a nagy nyári ellenőrzésük is, a szezonális ellenőrzés, amelynek keretében augusztus 20-áig a szakemberek a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, jégüzemeket ellenőrzik többek között. Na meg persze a szezonális zöldség és gyümölcs termelőket, a termelői piacokat és az útmenti árusítóhelyeket is. Így Fejér megyében is számítani kell a revizorok felbukkanására. Na de hogy még egyébként itt szerda délután mire kell számítani a közlekedésben? Én arra is kíváncsi lennék, úgyhogy dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot tapasztal Székesfehérvár és a Velencei tó környékének útjain. 0623 555 525.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Naughty Boy slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ White Boy és indul vele a szerda esti parti. Így most Nagy Bogi Várni rád című dalával mára búcsúzom, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a csütörtöki perfél utánt is, az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Zivatarokkal érkezik a hidegfront. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban. A kőrizsfákra veszélyes kártevő jelent meg hazánkban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megérkezett a hidegfront, a Dunántúlon már záporok, zivatarok hoztak enyhülést. Elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet az egész országra. Viharos szél, villámlás és jégeső is lehet. Éjfélig még a harmadfokú hőségriasztás is érvényben van. Az időjárás részleteit a hírek után mondom. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsúj falu között csaptak fel a lángok, közölte a katasztrófa védelem. Mintegy 30-40 hektáron ég a legelő és a nádas. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók. Zajlik az aratás, egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Legyünk ilyenkor türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Veszélyben a kőrizsfák, megjelent idehaza a kőrizsrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrizspusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős viharos széllel, a Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ Effendivel, a második 60 percben.

0: White Boy-jal a Best FM-en.
1: A Mixcloud-on tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ White Boy, ezt keressétek.

Hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós slágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elindult a NAV nyári ellenőrzése, venezuelai földrengés, túlélő gyermeket találtak a romok alatt, zivatarok vetnek véget a történelmi forróságnak. Villányi Eszter vagyok. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Elindultak a revizorok, országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatosan minden szabályt betartanak-e.
1: A földrengések után 6 nappal élve hoztak ki egy gyereket a romok alól Venezuelában. A 2 éves kisfiúra egy jordániai mentőcsapat bukkant rá hajnalban. A szerdai természeti katasztrófában több mint 1700-an haltak meg, mintegy 5000-en megsérültek, és nagyon sokan eltűntek. Hivatalos lett az abszolút hőmérsékleti rekord, soha nem volt még olyan meleg idehaza, mint tegnap. Az eddigi csúcsa 2007. július 20-án Kiskunhalason mért 41,9 Celsius fok volt, kedden azonban a nógrádi Széchenyben 42 fokot regisztráltak. Véget vett a forróságnak az érkező hidegfront, záporok, zivatarok miatt az egész országra első fokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés. Késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szita-szita péntek, szerelem csütörtök, pop szerda.
4: Jó!
3: Kérek elnézést!
4: Mennyit gondolkoztál ezen, Sándor?
3: De ezt már párszor elsütöttem. Jó, de tessék, mondjál jobbat!
4: Nem tudok.
3: Ugye én se, ennyi.
4: Látszik, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, találjuk ki valamit.
3: Kisgyermekes szülőként ezekre tudunk már csak asszociálni. Kalandőből meg ilyenek. Na, szóval pop szerda, ami azt jelenti, hogy egy pop és rádiós lágerek 120 perces mixe, amelynek a második 60 perc érkezik. Szerda érzelésünknek DJ Febinek köszönhetően.
4: Induljunk el!
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Pixben.
1: A Twin Pixben is mondták, ugye, hogy a baglyok nem azok, amiknek látszanak.
2: Igen.
1: Itt a Devotion se úgy hallatszik, mint ahogy azt az ember
2: megszokta. Nem, egy picit másképp, de a következő is egy picit másképp lesz, hogy a feeling good is.
1: Hát a szemek azok mindig erről szólnak, hogy mindig egy picikét máshogy. Úgyhogy, hogyha valaki szeretné tudni, hogy ezek a picikét máshogyak pontosan mit is takarnak, tehát, hogy konkrétan milyen remixbe szólnak ezek a bizonyos trackek egy szerdánként, akkor nem kell más tenni, mint hogy...
2: Ellátogatni a mixcloud.com/DJFND oldalra, és ott megnézni a Best FM-es mixek között, éppen amelyik tetszik, ugye mindegyik tetszik, és ott van a tracklista is. Egyébként egy szolgálati közlemény ezzel kapcsolatban.

0: és akkor küldte a Mixcard az üzenetet,
1: hogy jutotta.
0: Igen, mert ugye hát képzeld, de van egy ilyen, hogy nem lehet az, hogy egy előadótól több dal. Szóval, hogy ezt nem is értem.
1: Nem vagy, is hallottam
0: vagy hogy egy albumról több dal közel egymás után, mert akkor azt úgy értelmezi, mint hogyha felraktad volna az egész albumot. Szóval mindent, tehát futottam ebbe így bele. Justin Timberlake mixel, David Guetta mixel, Martin Sol mixel, úgyhogy ezek megvannak nekem is, majd egyszer valahogy mixkálok.
1: De most már helyreállt, tehát most már az összes mix látszik, úgyhogy meg lehet keresni.
0: De akkor mondjuk-e még egyszer, tehát...

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Akarsz róla beszélni, vagy majd, ha már realitás lesz, vagy ez már gyakorlatilag realitás?
2: Micsoda?
1: Hát az öreg szín.
2: Most elgondolkoztam, hogy melyik témáról kéne nekem beszélni.
1: Marha egyszerű. Hallgat a feleséged, hogy nem, és akkor ettől függően választunk témát.
2: Általában nem szokott. Nem kíváncsi rám. Bár munkásságomra. Nem igaz.
1: Ezt majd ti otthon jó helyen vedem el. Nem, hát a Seamus Haji és a Big Love Records.
2: Seamus Haji, igen. Hát még nem tudok róla részleteket mondani. Folyamatban van a dolog. Itt ugye vokál témakörben zajlik egy munkálat, várom a kész vokált, amit majd el kell helyezni ebben a dalban. Most ne beszéljünk rébuszokban.
1: Igen,
2: csináltam
1: igen.
2: Egy ilyen mashup szerűséget, a régi mi volt az Shaka Khan All Good, mi volt az a
1: Shaka Khan?
2: Dalaszó, na. Törekszem már én is, az a Dalaszó Shaka Khan volt. Az All Good, annak a vokáját használtam föl egy kicsit éjjájjal megborondítva, és azt mondta a kiadó, hogy hát ez nagyon jó, de az AI-os vokálokat ők nem szeretik, nem adnak ki.
1: Ami nagyon jó, hogy egyébként ezt abszolút adom.
2: Figyelj, hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy két év múlva is ezt fogják mondani, meg hogy két év múlva milyen vokálokat fog csinálni az AI. A lényeg, hogy kellett keresni egy valakit, aki ezt felénekli újra, úgyhogy most ez zajlik. És amint ez megvan, akkor a már kész zenére ezt rá tudom ültetni, és zúgy! Röppen is a kiadóba.
1: Jó, és azért majd meg lesz az, amiről beszéltél szilveszterkor, ugye, hogy jó lenne ide egy defektív megjelenés, hogy
2: vagy túrunk.
1: Vagy túrunk. Hogy azért utána azért meg ugye szóba állsz velük.
2: Természetesen.
1: Rendben, Istvánom.
2: Telefonom. Lesz. Néha.
1: Zoomon.

0: Rádióban DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Nem volt még olyan régen a tegnapi kedd, úgyhogy egy ilyen hangyás szóviccel rákötök így az Azizámra, hogy én Azizám, hogy meghívnálak péntekre egy másik tekre.
2: Édes atya, úristen.
1: Ez volt annyira szar, mint amit a hangyás szatatom.
2: Igen, hát igen.
1: Ilyes, hát, 4 éve ezt hallgatom keddenként, szóval azért valami rám is ragad.
2: Jó, jó volt a kiképzés.
1: Igen, ugye. Abszolút, abszolút. Na, hogy mindenki értse, hogy mi van most, vége van kicsi. Ennyi volt a mai Night Shift. Hát akkor pénteken, akkor nem is kell egy hetet várni.
2: Már le se fekszem addig, jó? Addig fönn vagyok.
1: Yes. Szeretek pénteket?
2: Persze. Hát simán.
1: István, nem megy már.
2: Csomó zenét.
1: Nem megy már 20 éve. Ja, jó van. Ja, megvárod a vokált. Jó.
2: Megvárom a vokált.
1: Oké, jó, akkor pénteken, Night Shift Extra.
2: Úgy.
1: Köszönjük szépen ezt a hallgatást. Kellene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok helyen felhőszakadás és jégeső is jöhet. Korábban utalják a nyugdíjat júliusban. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolókat. Villányi Eszter vagyok. Záporokkal, zivatarokkal és felhőszakadással érkezett meg a hideg front, sok helyen viharos szél és jégeső is kísérte a lehűlést. Az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. A szokottnál korábban utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat, július 12-e ugyanis vasárnapra esik, és a csúszás elkerülése érdekében előre hozták az időpontot. Így a bankszámlákra két nappal korábban, tehát 10-én pénteken érkezik meg a pénz, közölte az államkincstár. Azoknál, akik postán kérik a nyugdíjukat, nem változik a kézbesítés rendje. Tűz ütött ki a Hortobágyi Nemzeti Parkban, Tiszafüred és Kócsújfalu között. A katasztrófavédelem közölte, hogy mintegy 30-40 hektáron gyulladt ki a legelő, és a lángok a nádasra is átterjedtek. A tűz nyári szállást és szarvasmarhákat is veszélyeztetett. Az állattartó telepet sikerült megvédeni. Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a tűzoltók. Vöröskeresztes önkéntesek segítik a strandolókat idén is a Balatonnál. 10 strandon teljesítenek szolgálatot 7 déli parti településen, közölte a Magyar Vöröskereszt. Kagylóvágás és súlyosabb sérülések esetén is rendelkezésre állnak. Ha kell, stabilizálják a sérült állapotát, megkezdik az újraélesztést és értesítik a mentőszolgálatot. Folytatódik a Ne bánts világ, láss, hallj, érts országos iskolai programsorozat. Ennek célja, hogy színházi és drámapedagógiai prevenciós előadások, foglalkozások segítségével erősítse a diákok mentális és fizikai egészségét. A Déri Né program előadó művészeti és civil szervezetek, illetve alkotók jelentkezését várja. A pilot időszakban 40 prevenciós téma valósult meg, az előadások több mint 10 000 diákhoz jutottak el országszerte. Az utcán felejtett több 10 000 eurós festményt adott vissza egy spanyol turista. Az alkotásra Sevillában bukkant, nem gondolta, hogy eredeti, a kerete tetszett meg neki. Amikor meglátta, hogy keresik a festményt, egyből értesítette a rendőrséget. A képet tulajdonosai a garázs bejáratnál hagyták véletlenül. Érkezik az enyhülést hozó hidegfront, egyre több helyen befelhősül az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok, felhőszakadásra is számíthatunk erős, viharos széllel. A Dunántúlon meg is marad az élénk szél, és még holnap is kitart. Sok helyen meleg lesz, de már megkezdődik a lehűlés, késő este 20-29, hajnalban 18-23 fok várható. Holnap országszerte lehetnek záporok, zivatarok, 26 és 31 fok közé mérséklődnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Lányzenekarok és ex-lányzenekar tagok minden mennyiségben. A következő 60 percben 8 és 9 óra között itt a Besten, ami az ex-eket illeti, Beyoncé jön majd az Irreplaceable-lel, a csapatokat pedig többek között a Spice Girls fogja képviselni a Viva Forever-rel, illetve az óra legelején a Sugar Babes az Overload-dal már is.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést.

0: Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Károkat is okozott a vihar, eloltották a tüzet a Hortobágyon, véget ér a forróság, holnap már enyhébb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fólia sátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsúj falu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Döntött a kormány az iskolakezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. A magas feszültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Betesda Gyermekkórház. Fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekeikkel a veszélyekről. Fél év alatt 3 az elmúlt 5 évben pedig 11 olyan sérültet, 11-17 éves fiúkat kezeltek az intézményben, akik magas feszültség miatt szenvedtek súlyos balesetet. A fiatalok vasúti szerelvény tetejére vagy villanyoszlopra másztak és szereztek életveszélyes maradandó sérüléseket. Veszélyben a kőrisfák, megjelent idehaza a kőrisrontó karcsú díszbogár. A kártevőt június végén Beregsurány térségében azonosították. Eddig sem nálunk, sem az egész Európai Unióban nem találtak ilyen bogarat. Az Ázsiából származó invazív faj komoly növényegészségügyi, természetvédelmi és erdőgazdálkodási kockázatot jelent, tömeges kőrispusztulást is okozhat. A NÉBIH fokozott ellenőrzést rendelt el és kéri, hogy aki romló állapotú kőrist lát, illetve felismeri a rovart, azonnal jelezze. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Két Sean is érkezik a következő órában itt a Besten, és olyan dolgokról énekelnek majd, amelyekből szerencsére elég jól el vagyunk látva mi itt Magyarországon. Egyrészt szép lányok, másrészt pedig hőmérséklet. Sean Kingston jön majd a Beautiful Girls-el, Sean Paul pedig a Temperature-rel, az Undane és a Beautiful Things után itt a Besten.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Mást jelent a Buckethead a Star Wars rajongóknak, és mást a parti arcoknak. A Star Wars fanatikusok a birodalmi rohamosztagosokat hívják Bucketheadsnek, vagyis vödörfejűeknek, a parti arcoknak pedig a Bucketheads csak ezzel jelentett egyet. The Bomb! Ez jön itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És hogy ezt miért most mondom?

Suicide. Best of a legjobb zenék, érkezik a dal, amelynek köszönhetően nem csak végleg elfogadták Robbie Williams, mint szóló előadót, de talán nem túlzás azt állítani, hogy rögtön egy picikét magasabb polcra is került, mint annó a Take That-tel. Jön Robbie, és az Angels itt a Best of.

Best FM a legjobb zenék. Na, most érkező Dallas Soul, az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hasznosabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja. És hát nem a Dallas Soul az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a Dallas Soul azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

0: we'll get back to you.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Hidegfront, fákat csavart ki, pincéket öntött el az ivatar, döntöttek az iskola kezdési támogatásról, eloltották a tüzet a Hortobágyon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tarolt a vihar, nyugaton és keleten is károkat okozott. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is sokan hívják a tűzoltókat. Legtöbbször úttestre dőlt fák megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. A Győr-Moson-Soproni Soboron fóliasátrat kezdett meg a szél, egy bádog épületet pedig elsodort. Országszerte elsőfokú figyelmeztetést adott ki a Hungaromet zivatar veszély miatt. Több változást is hozott a július 1-e. A fővárosban mától megszűntek a parkolóautomaták, több mint 3000 berendezés tűnik el az utcákról. Ezentúl csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és 30-50%-kal drágult is a parkolás. Bővült Budapest és az agglomeráció éjszakai közösségi közlekedése, mostantól sok településre könnyebb eljutni éjjelente. Az Európai Unión kívüli webáruházakban rendelt csomagok esetében új uniós vámszabályok léptek életbe mától. A kevesebb mint 150 eurós pakkoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. Döntött a kormány az iskola kezdési támogatásról, több százezer gyermek családja kaphatja meg a 100 000 forintos juttatást, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter holnapra ígért részletes tájékoztatást. Eloltották a tüzet a Hortobágyon. A Nemzeti Park területén csaptak fel a lángok a 33-as főút közelében, Tiszafüred és Kócsújfalu között. Több mint 96 hektárnyi területen égett le a növényzet, ennek nagy része legelő, a többi nádas, közölte a katasztrófavédelem. 10 település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Elhunyt Csernus Marian, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja, a Magyar Színház társulatának meghatározó művésze volt. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, 97 éves korában érte a halál. Sokfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadás is lehet. A Dunántúlon nagy területen erős lesz a szél, és zivatarok környékén viharossá is fokozódik. 18-23 fok közé hűl a levegő, holnap már nem lesz forróság, 26-31 fok között alakulnak a csúcsok. Nyugat felől felszakadozik a felhőzet, legtovább a keleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken országszerte napos idő várható, a szél élénk marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Hosszú évek után az eredeti felállásban lépett színpadra a Compact Disco, most vasárnap a Duran Duran előzenekaraként, és a koncert után azt mondták, hogy valószínűleg maradnak még így egy picikét együtt, szóval hamarosan új Compact Disco dalok várhatóak, addig is pedig jöjjön egy nagy klasszikus tőlük, a Te meg én, hamarosan itt a Best.
4: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenek. Legjobban mindenki a második felvonásra, a 2002-es Big Beach Boutique 2-re emlékszik, amikor 4 millió ember jelent meg a brighton tengerparton. De egy évvel korábban, 2001-ben indult a Big Beach Boutique világhódító útjára, úgyhogy idén ünnepli ez a rendezvény a 25. évfordulóját.

idén július közepén csütörtöktől vasárnapig lehet majd a Brightoni tengerparton együtt bulizni Fat Boy Slimmel. Könnyen elképzelhető, hogy így együtt a négy nap alatt megint meg lesz a 4 millió ember. Fat Boy Slim, The Rock.

Best FM a legjobb zenéket, hogy azt mondom, hogy a tegnapihoz képest holnap simán lehet 16 fokkal is hidegebb, azért ez egy elég drasztikusan hangzik, de hogy 42-ről jöttünk le 26-ra, vagy jövünk le holnapra 26-ra, az már azért nem olyan rossz. Záporok, zivatarok még lehetnek bármikor, és egy picike szélre is azért tessék csütörtökön készülni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És akkor ezennel a nyár idei második hónapját megnyitottnak tekintem. A július 1-jének hamarosan a végére érünk, van még belőle egy óra, ebben a 60 percben pedig jön majd a Black Machine-től a Jazz Machine, Robin Dresstől a Got to Get It, lesz Kelly Rowland a Workout, és jön Arash is Rebekával és a Temptation-nel.
1: Ez a Night Shift a best

Ezt a legjobb zenék. Ahhoz képest, hogy mostanában előadók már 30-35 évesen fáradtságra és kiégésre hivatkozva befejezik a karrierjüket. 1995-ben Meredith Brooks 37 évesen ért fel karrierje csúcsára, köszönhetően ennek a kislemeznek. Nyana Bitch!

Best FM, a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy picit a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor.

Best FM a legjobb zenék. Az egyik zenekar után, ami megtöltötte a Puskást, érkezik a másik zenekar, aki megtöltötte a Puskást, ráadásul háromszor egymás után. A Red Hot Chili Peppers és az Under the Bridge után itt van a Coldplay. Ennyi volt már a szerda, ennyi volt már a július 1-e. Szerintem gyönyörűen elindítottuk a nyár második hónapját. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 percnyi dance-el indítjuk majd a Night Shift-et. Jön a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.